cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza kisoko y'ukuri naho utaha.